0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: érve. Nem számít ki mit érve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve. Csak egy a
1: sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipályi orientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukás tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyállat Park konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektára javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását, és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a Sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gellaváros részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor rajtól most el. Boldog névnapot a Vazuloknak, a Zolánoknak és a Valéroknak, őket Isten éltesse. Indul a mai reggel is, kellemes ébredezést.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól, és itt a mai nap indító tippünk. Optimalizáljuk a pihenésünket a 90 perces alvásciklus elve alapján, amelyet Nathaniel Kleitman kronobiológus kutatásai alapoznak meg. Az emberi agy éjszaka másfél órás blokkokban éri el a mi alvás fázisát, így ha a reggeli ébresztőt ezekhez a ciklusokhoz igazítjuk, elkerülhető a késői kelés utáni kábultság, elvileg érdemes kipróbálni. Ez volt a napindító tipp.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Jönnek a ma születettek. Ma ünnepli például születésnapját a 22-szeres Grand Slam bajnok, német teniszlegenda Steffi Graf, és szintén ezen a napon született 1961-ben a Culture Club ikonikus Grammy-díjas brit énekese Boy George, és ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz.
3: Csengi a csuanen, nendom, game, nendom.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól, az első óránkért már is a végéhez. Nagy lendületben folytatjuk a következő 60 percben is. Rádiózzunk együtt végig még.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elképesztő fordulat az önkormányzati adóztatásban, hiszen a kormány a társadalmi egyeztetés határidejét sem várta meg a települések új sarcolásáról szóló döntéssel. Megjelent a Magyar Közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idei évre vonatkozó iparűzési adó többlet befizetési kötelezettségekről. A jogszabály szerint a fővárosnak, a budapesti kerületeknek és a megyei jogú városoknak idén nem kell fizetniük, szemben a tavalyi milliárdos elvonásokkal. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írta elő a fizetési kötelezettséget június 30-áig. A legnagyobb összeget 787 millió forintot Kazincbarcikának kell törlesztenie. Hivatalosan

0: és karbantartására. A rekonstrukciós program idei megvalósításához szükséges kormány határozat egyébként már meg is született.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. A reggeli információs magazinműsor folytatódik. A mai névnaposokról ne feledkezzünk el, Isten éltesse a Vazzul, a Zalán és a Valér nevű ismerőseinket. És indul már is ez az óránk is.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem,

0: sokára ott találkozunk.
1: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
2: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
4: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Hoz egy kis információ morzsát a reggeli rohanásban. Nem tudom, tudták-e, hogy a világhírű csabai kolbász eredetileg egyáltalán nem tartalmazott fűszerpaprikát. A 18. század végéig kizárólag sóval, borssal és rengeteg fokhagymával készítették, és a ma jól ismert piros fűszer csak a 19. század elején vált a recept elmaradhatatlan alapjává. Ez volt a mai érdekességünk, most vissza a dalokhoz.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A legfrissebb popkulturális cikkek alapján valóságos őrületet okozott a hazai mozikban az a legújabb hollywoodi trend, amely során a nézők a vetítések alatt teljes sötétségben speciális fülhallgatóval a fejükön ülik végig a filmeket az extra hangélményért. A beszámoló szerint a hétvégi premierekre az összes egy perszek alatt elkelt, és a fiatalok körében akkora az érdeklődés a különleges izolált mozielmény irányt, hogy a hálózatok már a vidéki termek azonnali átalakítását is tervezhetik akár a főszezonra. Na hát ezt kíváncsian várjuk, szerintem elmondhatom. Most vissza a dologhoz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Hallhatod.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés Megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Köszönöm, hogy ma is együtt töltöttük ezt a reggeli két órát, holnap is jelentkezem, minden jót!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 170 ezer autós még mindig nem fizette be az idei gépjármű adót, a Nemzeti Adó és Vámhivatal pedig arra figyelmeztet, hogy a mulasztás akár a jármű

szabályozáson keresztül. A likviditási gondokkal küzdő cégek egyedi könnyítést igényelhetnek, aki viszont a határidőig nem rendezi a tartozását és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal

0: semmilyen bírságot nem fog fizetni. Megdöbbentő eredményeket közölt a hazai családtámogatási rendszer hatásairól a GKI. Az elemzés szerint ugyanis a juttatások szerkezete jövedelmileg ketté szakította az országot. Míg a két és több gyermekes családok reáljövedelme 2010 óta 68 és 108% közötti mértékben emelkedett, addig a gyermektelenek és az egygyermekesek életszínvonala továbbra is az átlag alatt maradt. A kutatás rávilágít, hogy a nagycsaládos fókuszú adókedvezmények mellett a fix összegű családi pótlék és a gyes jelentősen veszített az értékéből, így a leginkább rászoruló rétegek maradtak ki a jóléti növekedésből.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Csaba. Csaba Rádió. Csaba.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Te mit csinálsz hétvégén?
2: Térkövet nézek.
1: Aha, és hol?
2: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
0: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon érőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
4: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
7: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rá?

0: foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsi Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok. Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
1: Like my favorite song going round and round my head.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Üres helyek a második mérkőzésen, ismét felmerültek a VB jegyárakkal kapcsolatos aggályok. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség hivatalos közlése szerint 44.985 néző volt kint a Guadalajara-i Akron stadionban a koreai köztársaság Csehország csoportmérkőzésen, de a 46.000-es arénában jó pár hely üresen maradt, ami ismételten felvetette a magas jegyárakkal és a jelentős létszámbővítésen átesett világbajnokság iránti érdeklődést. Kapcsolatos aggályokat. Előzőleg a mexikóvárosi Azték stadionban teltház volt a nyitó mérkőzésen, több mint 80.000-en látták a helyszínen a dél-afrikaiak felett aratott 2-0-ás hazai sikert Guadalajarában, azonban korán sem telt meg a jóval kisebb aréna. A stadionban a brit hírügynökségnek nyilatkozó szurkolók a magas jegyárakat említették lehetséges okként. Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy nappal korábban védelmébe vette szervezete árképzését, a korábban is megfogalmazott kritikákra, nevezetesen azokra, amelyek szerint a jegyárak megfizethetetlenek, reagálva úgy fogalmazott, az árak megegyeznek más nagy sporteseményeken alkalmazottakéval. A Nemzetközi Szövetség több mint 6 millió belépőt adott el, és korábban kiemelte, az amerikai kontinensről jelentős volt az érdeklődés, Infantino szerint pedig a kereslet tízszeresen vagy még többszörösen haladta meg a várakozásokat. Ugyanakkor olyan szervezetek, mint az európai szurkolókat tömörítő Football Supporters Europe arra hívták fel a figyelmet, hogy az uzsora árak kizárják a mérkőzések látogatottságának lehetőségéből a hétköznapi drukkereket.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba.

0: first time.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 14-e vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Novemberre készülhet el az építőkútja új szakasza. 9. alkalommal várja a könyvbarátokat a Csabai Könyvbörze. Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint szándékosan okozott súlyos balesetet a 47-es főúton. A Mohácsi csata új megvilágításban. Jubileumi történészszalon az Andrássy Gimnáziumban. Közel 800 millió forintos beruházás keretében folytatódik az építőkútjának építése a Modern Városok program részeként. A második ütemben a Csányi utcai csomóponttól egészen a Lencsés útig épül meg egy csaknem 1 kilométer hosszú útszakasz. A kivitelező márciusban vett át a munkaterületet. A munkálatok a bozótos, nádas terület és a gyökérzet eltávolításával kezdődtek, mivel a rendkívül mocsaras talaj jelentős kihívás elé állította a szakembereket. A humuszréteg eltávolítását követően laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizték, milyen alapozás szükséges a 960 méter hosszú és 11,5 méter széles út megépítéséhez. Bálint József alpolgármester tájékoztatása szerint a vizsgálatok alapján egy meszes, cementes alapréteg kialakítása vált szükségessé. Hozzátett, hogy a bizottság a napokban jóvá hagyta egy 50 cm vastag stabilizációs réteg megépítését a tartalék keretterhére. A beruházás csak ennek elkészülte után folytatódhat, ezt követően kezdődhetnek a látványos a kivitelezési munkák. Az új útszakasz közvilágítást és kerékpársávot is kap. A városvezetés a lakosság türelmét kéri a forgalomkorlátozások idejére. Az alpolgármester elmondta, hogy a kivitelező ígérete szerint a Lencsés úti csomópont augusztus végére elkészülhet. Hozzátette, hogy a Lencsés úton már ideiglenes busz megállókat alakította ki, és azt kérik a közlekedőktől, hogy lehetőség szerint a Költe sor felől kerüljék el az érintett útszakaszt. A munkálatok várhatóan november elejéig tartanak. Idén már 9. alkalommal rendezik meg a Csabai Könyvbörzét Békés Csabán. A hagyományos program évről évre lehetőséget kínál arra, hogy a könyvszeretők túladjanak megunt, de jól állapotú köteteiken, új olvasnivalókat találjanak, miközben jótékony célokat is támogathatnak. A június 13-án Szombaton megrendezett eseményről Garai Éva szervező beszélt egy tévéműsorban. Elmondta, hogy a kezdeményezés ötlete még a koronavírus járvány idején született, amikor sokakhoz hasonlóan náluk is jelentős mennyiségű, már elolvasott, de jó állapotú könyv halmozódott fel. Ekkor merült fel egy olyan rendezvény létrehozásának gondolata, ahol ezek a kötetek új gazdára találhatnak. A szervezők felvették a kapcsolatot a Békés megyei könyvtár akkor igazgatójával, Rakoncás Szilviával, aki támogatta az elképzelést. Garai Éva szerint a könyvbörze jó példája annak, hogyan válhat sikeressé egy civil kezdeményezés intézményi háttérrel. Hozzátette, hogy az infrastruktúrát a könyvtár biztosítja, míg a szervezési feladatokat, a kapcsolattartást és a népszerűsítést egy kisebb önkéntes csapat végzi. A könyvbörze kezdettől fogva jótékonysági célt is szolgál. Az idei rendezvényen Sipos Robi barcelóniai műtétjének támogatására gyűjtenek. A szükséges összegből már csak néhány százezer forint hiányzik. A szervező ismertette, hogy a támogatás nem hagyományos adománygyűjtő dobozon keresztül valósul meg. Az árusokat arra kérik, hogy standjaikon helyezzenek el adománykönyveket, amelyek árát a vásárlók maguk határozhatják meg felajánlás formájában. Az ezekből befolyó összeget ajánlják fel a jótékony célra. Emellett a Csabai Közösségi Alapítvány süteményvásárral is csatlakozik a programhoz. Garai Éva kiemelte, hogy a békés csabaiak adományozói készsége példaértékű, és a helyiek rendszeresen összefognak a jó ügyek érdekében. A rendezvényt június 13-án tartották.

Több ember köztük egy 14 év alatti gyermek sérelmére elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt kezdeményezte egy 43 éves büntetett előilletű körösladányi férfi letartóztatását a Békés vármegyei főügyészség. A gyanú szerint a férfi és élettársa között 2026. május 31-én délelőtt körösladányi otthonuk előtt szóváltás alakult ki, amely során a férfi megütötte a nőt. Ezt követően autóval indultak Köröstarcsa irányába. A járművet a férfi vezette, mellette élettársa őt, mi közös kiskorú gyermekük a hátsó ülésen utazott. A nyomozás adatai szerint a férfi feldúlt állapotban volt, és attól tartott, hogy a történtek miatt visszakerülhet a börtönbe. Korábban kiszabott szabadságvesztés büntetéséből ugyanis mindössze 3 nappal korábban bocsátották feltételes szabadságra. A veszekedés az autóban is folytatódott. A gyanú szerint a férfi többször utalt arra, hogy nem akar visszamenni a börtönbe, inkább meghalna. Nem sokkal 9:30 után a 47-es főút egyik jobbra ívelő kanyarjában szándékosan letért az útról, balra rántotta a kormányt, majd a vízzel vezető árokba hajtott. A jármű az árok szélének ütközött, megpördült, végül a sűrű növényzet között állt meg. A főügyészség szerint a férfi a balesetet azért idézte elő, hogy saját magát és a vele utazó családtagokat is megölje. Az ütközés következtében az élettárs életveszélyes sérüléseket szenvedett, míg a gyermek és a férfi könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A főügyészség a letartóztatást a cselekmény kiemelkedő súlyával, a várható büntetés mértékével, a szökés és a bűnismétlés veszélyével, valamint a bizonyítás esetleges befolyásolásának kockázatával indokolta. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója a főügyészség indítványával egyetértve 1 hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. Jubilómi állomáshoz érkezett a Töriz az Andrássyban történész polgári szalon. Június 11-én már 10. alkalommal látogatott el a gimnáziumba a történész szakma egy elismert képviselője. Ezúttal dr. Varga Szabolcs, a Mohács 500 kutatócsoport tagja tartott rendhagyó előadást az 1526-os mohácsi csatáról és annak történelmi hátteréről. A program délután a megyei könyvtárban kötetlen könyvbemutatóval és szakmai beszélgetéssel folytatódott. Dr. Varga Szabolcs előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a mohácsi csata az egyik legismertebb magyar történelmi esemény, amelyhez az évszázadok során számos mítosz és leegyszerűsítő értelmezés kapcsolódott. Kiemelte, hogy a közgondolkodás gyakran kizárólag a magyar fél hibáira összpontosít, miközben ritkábban kerül szóba

0: Elmondta azt is, hogy a Mohácsi csatáról alkotott képünket jelentős részben a 19. századi romantikus történet szemlélet formálta. A mai kutatások azonban új levéltári forrásokra támaszkodva árnyaltabb képet rajzolnak az eseményekről, amely a szakemberek és a nyilvánosság számára egyaránt pontosabb történelmi értelmezést tesz lehetővé. Szabó László történelem tanár, az iskola főigazgatója elmondta, hogy személyesen is régóta érdeklődik a Mohácsi csata története iránt. Véleménye szerint az ütközet a helytállás és a kötelességtudat példája. Hozzátette, hogy az 500. évforduló közelettével természetes választás volt a téma a történész szalon számára, és örömüket fejezte ki amiatt, hogy dr. Varga Szabolcs ismét elfogadta a meghívást, hiszen már visszatérő vendégnek számít az intézményben. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: forget you.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
4: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
7: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
8: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
9: Főnök, megyünk a vásárba?
10: Milyen vásárba, Micike?
9: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
11: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
10: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált meg.

0: Játszon a Körös Hírcentrum Álom VB döntőjátékában. Az Álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedve.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rád.

0: Csoma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csoba Rádió.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Ponte a 20.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy júniusban 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak el az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A tárcavezető közölte, hogy a kormány megállapodott az Európai Bizottsággal a támogatások hazahozataláról, a júniusi kiírásokra pedig az áramhálózati elosztók és az átvételi

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba. Csaba.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor, és vele együtt a délutáni zenés információs magazin műsor is. Hozom először az üzeneteket, sok jó zenével karöltve rádiózunk együtt.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a Kívánság műsor szól, és itt a mai első üzenetünk a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, drága lányom, Jenny, ma lett 25 éves, egy születésnapi dolt is köszöntést szeretnék rajtatok keresztül továbbítani neki. Nagyon boldog születésnapot kívánok, apukája, anyukája aláírással. Érkezett egyébként Tibortól és Krisztától az üzenet. Na hát akkor nagyon boldog születésnapot kívánunk Jennynek, és egy dal természetesen, hát hogy is ne jönne a köszöntés mellé a folytatásban.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól, és ma sem szabad elfeledkeznünk a névnaposokról. Köszöntsük bátran a Vazgulókat és a Zalánokat. Ők a mai nap ünnepeltjei. Boldog névnapot kívánok mindenkinek. Ezzel a gondolattal pedig a kívánság műsoros időnk ma is gyorsan elfutott, viszont egészen délután 2-ig együtt rádiózhatunk ma is.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A következő napok időjárása azért hozhat némi felhőtakarót még a fejünk fölé. Nem lesz az a kimondottan tökéletes nyári idő. A hajnali órákban 10-12 fokok, napközben pedig 24-26 fokok valószínűek. Erre készüljünk fel mindenféleképpen. Én pedig a következő órában is hozom a jó dalokat.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Shakira dublőre lépett fel a foci VB megnyitóján. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Látványos show műsorral indult útjára a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikóvárosban. A nyitó ünnepségen több világsztár is színpadra lépett, köztük Shakira, aki gyakorlatilag már összeforrt a futballvilágbajnokságok hangulatával. A fellépése után azonban nem a zene vagy a koreográfia lett a legnagyobb beszédtéma, hanem egy egészen furcsa pletyka ütötte fel a fejét. A közösségi médiában villámgyorsan elterjedt az elmélet, miszerint a színpadon nem az igazi Shakira állt, hanem egy hasonmása vagy egy dublőr. A találgatásoknak az is lendületet adott, hogy Shakira ezúttal egy szokatlan összeállításban jelent meg. Sárga felsőt, fehér rövidnadrágot, magas talpú cipőt és egy hatalmas napszemüveget viselt, amely részben eltakarta az arcát. Többen azt is kiszúrták, hogy a haja árnyalata eltért a megszokottól. Nem kellett sok idő, és szinte minden közösségi oldalon elindult a vita, vajon tényleg Shakirát látták a nézők. Az énekesnő egyelőre nem reagált a pletykákra, a fotókat azonban alaposabban megnézve feltűnik egy fontos részlet. Shakirának ugyanis van egy apró heg a homlokán, amely több korábbi fényképen is jól látható, ez a jellegzetes ismertető jegy a világbajnoki nyitó ünnepségen készült felvételeken is kivehető. Vagyis minden jel arra utal, hogy valóban ő állt a színpadon.
2: Gúlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ma is hozzuk az érdekességeket a nagyvilágból, és együtt a jó érzését a délutánnak. Egy kicsit a nap is kisüt, ilyen zenék mellett rádiózunk együtt.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Szétnézünk a nagyvilágban, a méhecskék világából hoztam információt a mai Tudtad-e rovatunk részeként, amihek képesek különbséget tenni, ugyanis az arcvonások között egészen elképesztő. Ráadásul meg tudják jegyezni, hogy kit láttak már korábban. Ez a képesség a táplálékforrások és veszélyek felismerésében is segíti őket. Kutatások szerint ugyanolyan módon dolgozzák fel az arcokat, mint az emberi agy. Hát szerintem ezt sokan azért nem tudtuk a méhekről.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is számítok majd a jelenlétére.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
4: Olyan ő, hogy megáll a

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Sofia. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A FIFA elismerte, hogy technikai hiba történt a Svájc-Katar mérkőzésen. A vitatott eset a svájciak 11-esét megelőző akciónál történt, amikor több szakértő és néző is azt feltételezte, hogy lesz helyzet előzte meg a büntetőt. A televíziós visszajátszások nem adtak egyértelmű képet, a félautomata lesz rendszer grafikái pedig nem a megszokott módon jelentek meg a közvetítésben. A FIFA közleménye szerint a technikai probléma valóban fennállt, ugyanakkor a VAR rendszerben dolgozó játékvezetők minden szükséges adatot megkaptak a döntéshez. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem állt rendelkezésre olyan bizonyíték, amely egyértelmű lesz helyzetet mutatott volna, ezért a 11-es megítélése helyes volt. A találkozó Nembolo szerezte meg a vezetést a svájciaknak, Katar pedig a hosszabbításban mentett pontot és megszerezte története első világbajnoki pontját. Irán továbbra is vízum problémákkal küzd a világbajnokságon. A BBC értesülései szerint 4 hivatalos személy, köztük a stáb tagja és a szövetség munkatársai megkapták az amerikai vízumot, így csatlakozhatnak a Mexikóban állomásozó küldöttséghez. A helyzet ugyanakkor továbbra sem rendeződött teljesen, mivel több delegációs tag még mindig nem kapott belépési engedélyt. 6 kérelmet ismét elutasítottak az amerikai hatóságok, köztük az iráni labdarúgó szövetség elnökéjét is. Az iráni válogatott eredetileg Arizonában rendezte volna be edzőtáborát, azonban a biztonsági és diplomáciai körülmények miatt a FIFA engedélyével Mexikóba költöztette a bázisát. A csapat hétfőn Új-Zéland ellen kezdi meg a szereplését a tornán, majd Belgiummal és Egyiptommal is megmérkőzik a csoportkörben. Ma este és holnap hajnalban újabb 5 mérkőzés következik a világbajnokságon. Magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a program a Németország Curaçao találkozóval. 22 órától Hollandia Japánnal találkozik, éjfélkor pedig Elefántcsontpart és Ecuador csap össze. Hajnali 3 órakor Svédország Tunézia ellen lép pályára, míg a programot reggel 6 órakor a Spanyolország zöldfoki köztársaság mérkőzés zárja.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.
5: Szent Iván havának csak nem közepén, ez a Csaba 88.9-en, szép délután mindenkinek, Debreceni Ilona vagyok. Mesélek ma a Bourbonről, Dankó Pistáról, egy zenés és egy autós programról. Mindeközben természetesen nyárias hangulatban szólnak a kedvencek. Velük kívánok szép hétvégét, tartalmas időtöltést.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: műsoros lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba 88.9. június 14-én az Eper torta napján. Az epret szeretjük, és ez nem véletlen. Túl azon, hogy minden szem eper maga a nyár, a gyümölcs erősíti az immunrendszert, javítja a szem egészségét, csökkenti a gyulladást és megelőzi a ráncokat. És ma az Eper torta napján nem csak önmagában, hanem süteményben is fogyaszthatjuk. Jó étvágyat hozzá! Teljen kellemesen a vasárnap a Csabával!

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm?
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gól öröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
4: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, szép hétvégét mindenkinek. Mindjárt július közepi családi programról mesélek. Természetesen a világnapok kalendáriumát is kinyitjuk. Ebben most innivalót találunk. Itt a Csabán pedig a kedvenceket. Velük folytatjuk.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a július 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
3: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
4: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
5: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A

0: kapcsolódása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

Szép délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba 88.9. június 14-én a Bourbon világnapján. A Bourbon törvény kimondja, hogy csak akkor hívhatjuk a viszkit bourbonnek, hogyha annak alapanyaga minimum 51%-ban kukorica. Most már értem, hogy néhány ismerősöm a kukorica tábla mellett miért a viszkire asszociál, de vissza a bourbonhöz, az ital ízének és aromájának minimum 50%-át adja a hordó. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hordót használnak. A bourbon új, kiégetett tölgyfa hordokban érlelhető. A tölgyfa ugyanis kiváló választás az italok érleléséhez, a tölgy szerkezete, amellett, hogy bent tartja a szeszt, átengedi az oxigént, segíti az

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: A tegnap és a ma kedvencei.
11: Ez a Csaba.
10: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Június van, és hogyha június, akkor Békés Tarhosi zenei napok. Idén is így van ez, és idén már 50. alkalommal. Június 19-e és július 2-a között számtalan zenei, táncos és egyéb kulturális műsor várja az érdeklődőket. A Belencéres Néptánc Együttes például június 21-én lép fel, a Fafúvós tábort június 22-e és 26-a között tartják. Kallós Zoltán nyomában címmel pedig a Művelődési Központban nyílik majd vándorkiállítás június 24-én. Lesz egy interaktív előadás is Ferenc Áron jóvoltából, ahol a koncert ötvöződik a verssel. Az előadás címe Adi Dobbanó Univerzuma. Ez június 24-én várja az érdeklődőket. Természetesen tovább is szemezgethetnénk a rengeteg program között, ezért javaslom, az érdeklődők keressék fel a békésikultúra.hu weboldalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Üres helyek a második mérkőzésen, ismét felmerültek a VB jegyárakkal kapcsolatos aggályok. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség hivatalos közlése szerint 44.985 néző volt kint a Guadalajarai Akron stadionban a koreai köztársaság Csehország csoportmérkőzésen, de a 46.000-es arénában jó pár hely üresen maradt, ami ismételten felvetette a magas jegyárakkal és a jelentős létszámbővítésen átesett világbajnokság iránti érdeklődést kapcsolatos aggályokat. Előzőleg a mexikóvárosi Azték stadionban teltház volt a nyitó mérkőzésen, több mint 80.000-en látták a helyszínen a dél-afrikaiak felett aratott 2-0-ás hazai sikert Guadalajarában, azonban korán sem telt meg a jóval kisebb aréna. A stadionban a brit hírügynökségnek nyilatkozó szurkolók a magas jegyárakat említették lehetséges okként. Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy nappal korábban védelmébe vette szervezete árképzését, a korábban is megfogalmazott kritikákra, nevezetesen azokra, amelyek szerint a jegyárak megfizethetetlenek, reagálva úgy fogalmazott, az árak megegyeznek más nagy sporteseményeken alkalmazottakéval. A Nemzetközi Szövetség több mint 6 millió belépőt adott el, és korábban kiemelte, az amerikai kontinensről jelentős volt az érdeklődés, Infantino szerint pedig a kereslet tízszeresen vagy még többszörösen haladta meg a várakozásokat. Ugyanakkor olyan szervezetek, mint az európai szurkolókat tömörítő Football Supporters Europe arra hívták fel a figyelmet, hogy az uzsora árak kizárják a mérkőzések látogatottságának lehetőségéből a hétköznapi drukkereket.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Kellemes délután kívánok a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel, június 14-én a Vazulok névnapján. A Vazul a Bazil név régi magyar formájából származik. Jelentése vászolj, Isten éltesse a névviselőit. És örömteli boldog születésnapot kívánunk mindazoknak, akik éppen ma születtek. Egy napon az egykori világ első teniszezőnővel, Steffi Graffal. Tőle származik az idézet, néha azt kívánom, bár egy kicsit nyugodtabb lettem volna, de akkor nem lennék ugyanaz. Mi azt kívánjuk a szülinaposoknak, hogy adassék meg számukra mindaz, amire vágynak. Sok-sok boldogságot! Okay.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A végletekig központosított és túlterhelt oktatási rendszer átalakítását tervezi a kormány a változtatás

0: A jogszabály szerint a fővárosnak, a budapesti kerületeknek és a megyei jogú városoknak idén nem kell fizetniük, szemben a tavalyi milliárdos elvonásokkal. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írta elő a fizetési kötelezettséget június 30-áig. A legnagyobb összeget 787 millió forintot Kazincbarcikának kell törlesztenie.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A FIFA elismerte, hogy technikai hiba történt a Svájc-Katar mérkőzésen. A vitatott eset a svájciak 11-esét megelőző akciónál történt, amikor több szakértő és néző is azt feltételezte, hogy lesz helyzet előzte meg a büntetőt. A televíziós visszajátszások nem adtak egyértelmű képet, a félautomata lesz rendszer grafikái pedig nem a megszokott módon jelentek meg a közvetítésben. A FIFA közleménye szerint a technikai probléma valóban fennállt, ugyanakkor a VAR rendszerben dolgozó játékvezetők minden szükséges adatot megkaptak a döntéshez. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem állt rendelkezésre olyan bizonyíték, amely egyértelmű lesz helyzetet mutatott volna, ezért a 11-es megítélése helyes volt. A találkozó nem Boló szerezte meg a vezetést a svájciaknak, Katar pedig a hosszabbításban mentett pontot is megszerezte története első világbajnoki pontját. Irán továbbra is vízum problémákkal küzd a világbajnokságon. A BBC értesülései szerint 4 hivatalos személy, köztük a stáb tagja és a szövetség munkatársai megkapták az amerikai vízumot, így csatlakozhatnak a Mexikóban állomásozó küldöttséghez. A helyzet ugyanakkor továbbra sem rendeződött teljesen, mivel több delegációs tag még mindig nem kapott belépési engedélyt. 6 kérelmet ismét elutasítottak az amerikai hatóságok, köztük az iráni labdarúgó szövetség elnökéjét is. Az iráni válogatott eredetileg Arizonában rendezte volna be edzőtáborát, azonban a biztonsági és diplomáciai körülmények miatt a FIFA engedélyével Mexikóba költöztette a bázisát. A csapat hétfőn Új-Zéland ellen kezdi meg a szereplését a tornán, majd Belgiummal és Egyiptommal is megmérkőzik a csoportkörben. Ma este és holnap hajnalban újabb 5 mérkőzés következik a világbajnokságon. Magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a program Németország Curaçao találkozóval. 22 órától Hollandia Japánnal találkozik, éjfélkor pedig Elefántcsontpart és Ecuador csap össze. Hajnali 3 órakor Svédország Tunézia ellen lép pályára, míg a programot reggel 6 órakor a Spanyolország zöldfoki köztársaság mérkőzés zárja.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Szép hétvégét, kellemes kikapcsolódást kívánok a Csabával. Június 14-én mindjárt Dankó Pistáról mesélek. Arról, miért szeretett volna sokkal, de sokkal több újat. Ezúttal is a kedvencekkel töltöttük meg a délutánt. Szép hétvégét a Csabával.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lámpát keresel? Megtaláltad! Határtalan választék, kiváló minőség. Vadvillamossági és lámpaszak üzlet, Békés Csaba, Bocskai 29.
2: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
4: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Valamint online a jókaiszínház.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahol most azt mondom, főzzünk pillanatok alatt isteni finom tejbegrészt. A recept egy személyre szól, 2,5 deci tejhez 18 g búzadara szükségeltetik, 1 evőkanál cukor, 1 nagy evőkanál vaníliás puding és 1 csomag vaníliás cukor kell hozzá. Folyamatos keverés mellett addig főzzük, amíg besűrűsödik. Pár perc és már kész is a krémes finom desszert, gazdagon szórjuk meg kakaóval. A krémes vaníliás tejbegrészhez jó étvágyat, a kedvencekhez pedig jó szórakozást kívánunk!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

A legjobb dalok a legjobb válogatásban, ez a Csaba. Kedvenceink mindent megtesznek azért, hogy dalos jó kedvünk legyen. Június 14-e van, 1858-ban, ezen a napon született Dankó Pista, cigány származású nóta szerző. És bár a hangjegyíráshoz nem értett, mások leírása alapján mégis fennmaradtak dalai. Gárdonyi egyszerűen Cigány Petőfinek nevezte a zenészt. Dankó Pista nem csak hazánkban volt népszerű. Szentpétervárott is adott koncertet, ahol állítólag a koncert után a cár odalépett hozzá, és az ujjára húzta a leges-leges legszebb brilliáns gyűrűjét. Majd őt a többiek is követték, ekkor a prímás felsóhajtott: édes Istenem, miért csak 10 ujjat adtál nekünk? Itt a Csabán minden ujjunkra jut egy-egy kedvenc. Velük kívánok további kellemes délutánt!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Kellemes kikapcsolódást mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Ma még hétvége van, és bízom benne, hogy holnap is találkozunk. Abban biztosak lehetünk, hogy a legjobb zenék szólnak a folytatásban is. Én köszönöm a társaságot. Debreceni Ilona vagyok. Találkozzunk holnap. Viszont hallásra.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megdöbbentő eredményeket közölt a hazai családtámogatási rendszer hatásairól a GKI. Az elemzés szerint ugyanis a juttatások szerkezete jövedelmileg kettészakította az országot. Míg a két és több gyermekes családok reáljövedelme 2010 óta 68 és 108.

Mények mellett a fix összegű családi pótlék és a gyes jelentősen veszített az értékéből, így a leginkább rászoruló rétegek maradtak ki a jóléti növekedésből. Már élesben működik a Fidesz által létrehozott jogsegélyszolgálat, a Védvonal, amelynél az elmúlt alig két hétben már 60-nál is több esetben intézkedtek a munkatársak. A szervezet tájékoztatása szerint az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről és fenyegetésről szól, amelyek kapcsán a szakmai csapat a jogi beadványok megfogalmazásában is segít.

illetve a jogviszonyváltozásokkal kapcsolatos munkavállalói jogok sérelmét kifogásolják. A jövőben Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el az Országos Mentőszolgálat szóvivői feladatait, miután Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató felkérte őt a pozícióra. A

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Shakira dublőre lépett fel a foci VB megnyitóján. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Látványos show műsorral indult útjára a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikóvárosban. A nyitó ünnepségen több világsztár is színpadra lépett, köztük Shakira, aki gyakorlatilag már összeforrt a futballvilágbajnokságok hangulatával. A fellépése után azonban nem a zene vagy a koreográfia lett a legnagyobb beszédtéma, hanem egy egészen furcsa pletyka ütötte fel a fejét. A közösségi médiában villámgyorsan elterjedt az elmélet, miszerint a színpadon nem az igazi Shakira állt, hanem egy hasonmása vagy egy dublőr. A találgatásoknak az is lendületet adott, hogy Shakira ezúttal egy szokatlan összeállításban jelent meg. Sárga felsőt, fehér rövidnadrágot, magas talpú cipőt és egy hatalmas napszemüveget viselt, amely részben eltakarta az arcát. Többen azt is kiszúrták, hogy a haja árnyalata eltért a megszokottól. Nem kellett sok idő, és szinte minden közösségi oldalon elindult a vita, vajon tényleg Shakirát látták a nézők. Az énekesnő egyelőre nem reagált a pletykákra, a fotókat azonban alaposabban megnézve feltűnik egy fontos részlet. Shakirának ugyanis van egy apró heg a homlokán, amely több korábbi fényképen is jól látható, ez a jellegzetes ismertető jegy a világbajnoki nyitó ünnepségen készült felvételeken is kivehető. Vagyis minden jel arra utal, hogy valóban ő állt a színpadon.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
0: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
2: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
4: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 14-e vasárnap van, a mai napon a vazulok ünneplik névnapjukat. A vazul a bazil rokon neve, görög eredetű férfi név, jelentése királyi. Boldog névnapot kívánunk nekik. Hölgyeim és uraim, már megyünk is, tovább folytatódik a vasárnap, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és csodaszép napot kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 14-e vasárnap van. A mai napon ünnepli 75. születésnapját Eszményi Viktória, magyar énekesnő, aki elsősorban country stílusú dalaival és gyermekműsoraival vált országszerte ismerté. Pályafutása és magánélete is szorosan összefonódik férjével, Hayley Gábor zeneszerző előadó művésszel. A nagy közönség előtt a Ki mit tud televíziós vetélkedőben tűnt fel country dalaival, karrierje során fellépett a Bergen együttessel, majd később rendszeresen dolgozott a 100 Fok Celsius zenekarral is. Férjével közösen évtizedek óta adnak ki nagy lemezeket, tartanak koncerteket és vezetnek népszerű gyermekműsorokat. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Vidéki kislány, a Nekem se mindegy, a Mitől ilyen jó a kedvünk, vagy a Szia öcsi. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek.
2: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban 4 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság, jön az újabb meccsdömping. A programban európai, afrikai, ázsiai és dél-amerikai válogatottak is pályára lépnek, többen pedig ekkor mutatkoznak be a tornán. A műsor magyar idő szerint este 7 órakor a Németország a Curaçao mérkőzéssel indul. A németek négyszeres világbajnokként és esélyesként vágnak neki a tornának, míg a Curaçao története első világbajnoki találkozójára készül. A két csapat eddig még soha nem találkozott egymással tét meccsen. Este 10 órától az F csoport egyik legnagyobb figyelemmel várt mérkőzése következik, Hollandia Japánnal csap össze. A hollandok háromszor voltak világbajnoki ezüstérmesek, a japánok pedig sorozatban 8. alkalommal szerepelnek a tornán. 1 órától Elefántcsontpart és Ecuador találkozik, az afrikai együttes harmadszor szerepel a világbajnokságon, Ecuador pedig az utóbbi évtizedben rendszeres résztvevője volt a tornáknak. A két válogatott korábban még nem találkozott egymással a világbajnokságon. A hajnali programot 4 órától a Svédország-Tunézia mérkőzés zárja. A svédek többször is eljutottak már a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába, míg Tunézia arra készül, hogy története során először jusson tovább a csoportkörből. A találkozóval teljessé válik az F csoport első fordulója, és kialakul az első erőviszonyok a továbbjutásért folytatott küzdelemben. Természetesen a mérkőzések összefoglalóival jövünk holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Június 14-e vasárnap van, 101 évvel ezelőtt született Darvas Iván, a 20. századi magyar színjátszás egyik legmeghatározóbb, ikonikus alakja, a nemzet színésze, kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. Rendkívüli eleganciájáról, jellegzetes orgánumáról és intellektuális szerepformálásairól volt ismert. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már jönnek is a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 14-e vasárnap van, 168 évvel ezelőtt született Dankó Pista, a leghíresebb magyar cigány muzsikus, prímás és nótaszerző, akit kortársai a magyar nóta királyaként emlegettek. Ő volt az első olyan cigányzenész, akinek köztéri szobrot állítottak Magyarországon. Kulcsfontosságú volt életében a Pósa Lajos költővel való ismertsége, aki dalszövegeket írt a dallamaihoz. Később Gárdonyi Géza és Tömörkény István is közeli barátai és támogatói lettek. Zenekarával bejárta az országot, sőt Oroszországban is fellépett, ahol a legenda szerint még Miklós cár is elismerte a játékát és megajándékozta. Fiatalon mindösszesen 44 évesen hunyt el, temetésén több ezres tömeg kísérte utolsó útjára Szegeden. Tisztelettel emlékezünk rá.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
3: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 14-e vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Novemberre készülhet el az építőkútja új szakasza. 9. alkalommal várja a könyvbarátokat a Csabai Könyvbörze. Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint szándékosan okozott súlyos balesetet a 47-es főúton. A Mohácsi csata új megvilágításban. Jubileumi történészszalon az Andrássy Gimnáziumban. Közel 800 millió forintos beruházás keretében folytatódik az építőkútjának építése a Modern Városok program részeként. A második ütemben a Csányi utcai csomóponttól egészen a Lencsés útig épül meg egy csaknem 1 kilométer hosszú útszakasz. A kivitelező márciusban vett át a munkaterületet. A munkálatok a bozótos, nádas terület és a gyökérzet eltávolításával kezdődtek, mivel a rendkívül mocsaras talaj jelentős kihívás elé állította a szakembereket. A humuszréteg eltávolítását követően laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizték, milyen alapozás szükséges a 960 méter hosszú és 11,5 méter széles út megépítéséhez. Bálint József alpolgármester tájékoztatása szerint a vizsgálatok alapján egy meszes, cementes alapréteg kialakítása vált szükségessé. Hozzátette, hogy a bizottság a napokban jóvá hagyta egy 50 cm vastag stabilizációs réteg megépítését a tartalék keretterhére. A beruházás csak ennek elkészülte után folytatódhat, ezt követően kezdődhetnek a látványos kivitelezési munkák. Az új útszakasz közvilágítást és kerékpársávot is kap. A városvezetés a lakosság türelmét kéri a forgalomkorlátozások idejére. Az alpolgármester elmondta, hogy a kivitelező ígérete szerint a Lencsés úti csomópont augusztus végére elkészülhet. Hozzátette, hogy a Lencsés úton már ideiglenes busz megállókat alakította ki, és azt kérik a közlekedőktől, hogy lehetőség szerint a Költe sor felől kerüljék el az érintett útszakaszt. A munkálatok várhatóan november elejéig tartanak. Idén már 9. alkalommal rendezik meg a Csabai Könyvbörzét Békés Csabán. A hagyományos program évről évre lehetőséget kínál arra, hogy a könyv szeretők túladjanak megunt, de jól állapotú köteteiken, új olvasnivalókat találjanak, miközben jótékony célokat is támogathatnak. A június 13-án szombaton megrendezett eseményről Garai Éva szervező beszélt egy tévéműsorban. Elmondta, hogy a kezdeményezés ötlete még a koronavírus járvány idején született, amikor sokakhoz hasonlóan náluk is jelentős mennyiségű, már elolvasott, de jó állapotú könyv halmozódott fel. Ekkor merült fel egy olyan rendezvény létrehozásának gondolata, ahol ezek a kötetek új gazdára találhatnak. A szervezők felvették a kapcsolatot a Békés megyei könyvtár akkor igazgatójával, Rakoncás Szilviával, aki támogatta az elképzelést. Garai Éva szerint a könyvbörze jó példája annak, hogyan válhat sikeressé egy civil kezdeményezés intézményi háttérrel. Hozzátette, hogy az infrastruktúrát a könyvtár biztosítja, míg a szervezési feladatokat, a kapcsolattartást és a népszerűsítést egy kisebb önkéntes csapat végzi. A könyvbörze kezdettől fogva jótékonysági célt is szolgál. Az idei rendezvényen Sipos Robi barcelóniai műtétjének támogatására gyűjtenek. A szükséges összegből már csak néhány százezer forint hiányzik. A szervező ismertette, hogy a támogatás nem hagyományos adománygyűjtő dobozon keresztül valósul meg. Az árusokat arra kérik, hogy standjaikon helyezzenek el adománykönyveket, amelyek árát a vásárlók maguk határozhatják meg felajánlás formájában. Az ezekből befolyó összeget ajánlják fel a jótékony célra. Emellett a Csabai Közösségi Alapítvány süteményvásárral is csatlakozik a programhoz. Garai Éva kiemelte, hogy a békés csabaiak adományozói készsége példaértékű, és a helyiek rendszeresen összefognak a jó ügyek érdekében. A rendezvényt június 13-án tartották.

0: Több ember köztük egy 14 év alatti gyermek sérelmére elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt kezdeményezte egy 43 éves büntetett előületű körösladányi férfi letartóztatását a Békés vármegyei főügyészség. A gyanú szerint a férfi és élettársa között 2026. május 31-én délelőtt körösladányi otthonuk előtt szóváltás alakult ki, amely során a férfi megütötte a nőt. Ezt követően autóval indultak Köröstarcsa irányába. A járművet a férfi vezette, mellette élettársa ült, mi közös kiskorú gyermekük a hátsó ülésen utazott. A nyomozás adatai szerint a férfi feldúlt állapotban volt, és attól tartott, hogy a történtek miatt visszakerülhet a börtönbe. Korábban kiszabott szabadságvesztés büntetéséből ugyanis mindössze 3 nappal korábban bocsátották feltételes szabadságra. A veszekedés az autóban is folytatódott. A gyanú szerint a férfi többször utalt arra, hogy nem akar visszamenni a börtönbe, inkább meghalna. Nem sokkal 9:30 után a 47-es főút egyik jobbra ívelő kanyarjában szándékosan letért az útról, balra rántotta a kormányt, majd a vízzel vezető árokba hajtott. A jármű az árok szélének ütközött, megpördült, végül a sűrű növényzet között állt meg. A főügyészség szerint a férfi a balesetet azért idézte elő, hogy saját magát és a vele utazó családtagokat is megölje. Az ütközés következtében az élettárs életveszélyes sérüléseket szenvedett, míg a gyermek és a férfi könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A főügyészség a letartóztatást a cselekmény kiemelkedő súlyával, a várható büntetés mértékével, a szökés és a bűnismétlés veszélyével, valamint a bizonyítás esetleges befolyásolásának kockázatával indokolta. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója a főügyészség indítványával egyetértve egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. Jubilómi állomáshoz érkezett a Töriz az Andrássyban történész polgári szalon. Június 11-én már 10. alkalommal látogatott el a gimnáziumba a történész szakma egy elismert képviselője. Ezúttal dr. Varga Szabolcs, a Mohács 500 kutatócsoport tagja tartott rendhagyó előadást az 1526-os mohácsi csatáról és annak történelmi hátteréről. A program délután a megyei könyvtárban kötetlen könyvbemutatóval és szakmai beszélgetéssel folytatódott. Dr. Varga Szabolcs előadása arra hívta fel a figyelmet, hogy a mohácsi csata az egyik legismertebb magyar történelmi esemény, amelyhez az évszázadok során számos mítosz és leegyszerűsítő értelmezés kapcsolódott. Kiemelte, hogy a közgondolkodás gyakran kizárólag a magyar fél hibáira összpontosít, miközben ritkábban kerül szóba az a kérdés, hogy miként vált az Oszmán Birodalom képes-e a magyar királyság megtámadására. A történész szerint a mohácsi vereség történelmünk egyik legjelentősebb katonai kudarca volt, ugyanakkor nem jelentette a magyar államiság bukását. Úgy fogalmazott, hogy az Oszmán Birodalom katonailag és geopolitikailag olyan erőfölénybe került, amely lehetővé tette számára a magyar királyság megtámadását és a csata megnyerését. Hangsúlyozta, hogy az események megértéséhez nem elegendő kizárólag a magyar vezetés felelősségét vizsgálni, hanem a kor nemzetközi viszonyait és az ellenfél helyzetét is figyelembe kell venni. Elmondta azt is, hogy a mohácsi csatáról alkotott képünket jelentős részben a 19. századi romantikus történet szemlélet formálta. A mai kutatások azonban új levéltári forrásokra támaszkodva árnyaltabb képet rajzolnak az eseményekről, amely szakemberek és a nyilvánosság számára egyaránt pontosabb történelmi értelmezést tesz lehetővé. Szabó László történelemtanár, az iskola főigazgatója elmondta, hogy személyesen is régóta érdeklődik a mohácsi csata története iránt. Véleménye szerint az ütközet a helytállás és a kötelességtudat példája. Hozzátette, hogy az 500. évforduló közelettével természetes választás volt a téma a történész szalon számára, és örömüket fejezte ki amiatt, hogy dr. Varga Szabolcs ismét elfogadta a meghívást, hiszen már visszatérő vendégnek számít az intézményben. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
5: Békés megye kedvenc rádiójában, Csaba Rádió.
6: Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 14-én vasárnap. A mai napon ünnepelné 79. születésnapját a 2019-ben elhunyt Baló György, Balázs Béla díjas magyar újságíró, televíziós szerkesztő és műsorvezető, a magyar televíziózás és politikai újságírás egyik legmeghatározóbb iskolaalkotó alakja. Munkásságát a rendkívüli szakmai felkészültség, a pontosság és a kérdezett felek felé tanúsított tárgyilagosság jellemezte. Tisztelettel emlékezünk rá. Hölgyeim és uraim, megyünk is tovább, a folytatásban érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban 4 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság, jön az újabb meccsdömping. A programban európai, afrikai, ázsiai és dél-amerikai válogatottak is pályára lépnek, többen pedig ekkor mutatkoznak be a tornán. A műsor magyar idő szerint este 7 órakor a Németország a Curaçao mérkőzéssel indul. A németek négyszeres világbajnokként és esélyesként vágnak neki a tornának, míg a Curaçao története első világbajnoki találkozójára készül. A két csapat eddig még soha nem találkozott egymással tét meccsen. Este 10 órától az F csoport egyik legnagyobb figyelemmel várt mérkőzése következik, Hollandia Japánnal csap össze. A hollandok háromszor voltak világbajnoki ezüstérmesek, a japánok pedig sorozatban 8. alkalommal szerepelnek a tornán. 1 órától Elefántcsontpart és Ecuador találkozik, az afrikai együttes harmadszor szerepel a világbajnokságon, Ecuador pedig az utóbbi évtizedben rendszeres résztvevője volt a tornáknak. A két válogatott korábban még nem találkozott egymással a világbajnokságon. A hajnali programot 4 órától a Svédország-Tunézia mérkőzés zárja. A svédek többször is eljutottak már a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába, míg Tunézia arra készül, hogy története során először jusson tovább a csoportkörből. A találkozóval teljessé válik az F csoport első fordulója, és kialakulnak az első erőviszonyok a továbbjutásért folytatott küzdelemben. Természetesen a mérkőzések összefoglalóival jövünk holnap reggel.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A hét utolsó napjának estéjén is a kedvenceitek. Itt a Csaba Rádión. Hello! Én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük együtt a következő néhány órát. Rengeteg jó dalt és sok-sok érdekes infót hozok. Jó rádiózást!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

új fejezetet kezdett írni tavaly a TNT, és úgy tűnik, hogy idén sem lassítanak Dobrádi Ákosék. Az Ébren álmodtunk után nemrég érkezett meg az Ugye itt alszol, ami tovább viszi azt a lendületet, amit az elmúlt hónapokban a top listák évén már lehetett tapasztalni a TNT részéről. Folyamatosan bizonyít tehát a formáció, teltházas koncertek, kiemelt fellépések és egy folyamatosan növekvő rajongó tábor kíséri az útjukat. A hangzásuk most is nagyjából olyan karakteres, mint annó, azt megszokhattuk, de közben próbálnak aktuálisak, frissek maradni. Picit belepiszkáltak ebbe a dalba, például hallhatóan is a mesterséges intelligenciával, de maga a dallam az teljesen Dobrádi Ákostól jött, meg persze a szöveg is. Szóval modernizálták a dalszerzést, de az igazi TNT hangulatot megtaláljuk az Ugye itt alszol című újdonságban is, ami most szólna.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
7: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Hideg front súrol minket, pontosabban át is robog rajtunk, úgyhogy záporok, zivatarok bármikor jöhetnek, egy picit vissza is veti a nappali felmelegést, de csak átmenetileg ez a mostani ciklon, majd aztán elinduljon egy erőteljes nyárias felmelegedés, a jövő hét közepétől 30 fok feletti kánikulában bízhatunk.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Nagyon remélem, hogy mindenki megvan, és a folytatásban is számíthatok a figyelmetekre. Megyünk tovább a vasárnap esti kedvenceinkkel. Itt a Csaba Rádión, hello, megint én Szalai Balázs vagyok, és további kellemes rádiózást kívánok nektek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Hiányzik a mai férfiak életéből a kétkezi munka. Ezt mondja Sting, aki szerint a modern társadalomban sokan már alig használják a kezüket vagy a fizikai erejüket a mindennapokban, és szerintem ez is hozzájárulhat a férfiaknál megjelenő mérgező viselkedési formákhoz. A Police legendája arról beszélt nemrég, ő zenészként nap mint nap a kezével dolgozik, miközben régen a gyárak, hajóépítő műhelyek vagy bányák közösséget és identitást is adtak az embereknek. Sting szerint az ipar leépülésével valami nagyon fontos is elveszett, különösen Észak-Angliában, ahol ő maga is felnőtt. A témát legújabb musicalja a Last Ship is feldolgozza, amely a bezáró hajógyárak

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Indul holnap egy újabb egyhetes razzia az ország útjain. Drogmaraton kezdődik, 24 órás. Hétfőtől zajlik az ellenőrzés egy nemzetközi kezdeményezés keretében. A tervek alapján minden egyes nap, bármelyik pillanatban az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére indított akcióval találkozhatunk, és mindemellett még bárhol is, ezt ígérik a rendőrök. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Ez egy rendkívül intenzív ellenőrzés sorozat lesz, ami tehát egész héten át zajlik. Békés

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. A vasárnapi esténken is a legjobb dalok, szóval tény, hogy érdemes a Csaba Rádiót hallgatni a folytatásban is, mert hozom ezeket a slágereket ebben a 60 percben is. Engem Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok nektek.

0: a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Kid Zine 5. stúdióalbuma, ez a Canical című album, amely tovább bővíti a jellegzetes hangzását, és már a debütáló felvételei közül is van, amit megismerhettünk. Remek példa erre például a Sideways című kislemez, egy atmoszférikus pop és R&B keverék, amelyben igazán ki lehet élvezni az énekes magával ragadó vokáját. Érdemes fejhallgatón is meghallgatni az egykori One Direction tag régóta várt visszatérését a gyökerekhez, mert állítólag teljesen más érzés, mint amikor hangszórón keresztül hallgatjuk. Hát én is ki fogom próbálni, ez biztos, de most nagyon megszokott rádiós változatba fogunk be.

Túl sok időnk már nincs együtt a mai estén, de azért egy kevés még akad, ebbe pedig fér újdonság is, illetve régi nagy kedvenceket természetesen hozok még nektek. Én Hászalai Balázs vagyok, és nagyon jó rádiózást kívánok nektek a folytatásra is.

0: a Csaba.
1: Újabb világsztárokat jelentett be a Szegedi Ifjúsági Napok. A nemzetközi mezőny egyik kiemelt neve Basti. A brit zenekar augusztus végén lép színpadra a Szegedi Nyárzáró Fesztiválon. A fesztivál már önmagában is erős húzónév, de a line-up tovább bővült, többek között Azaria, DJ Snake, vagy éppen Swilly is ott lesz a színprogramjában.

0: halad.
1: Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió.
3: Zárul lassan a vasárnap esténk itt a Csaba Rádió. Remélem, hogy kellemesen töltöttétek velünk ezúttal is az időt. Tegyetek majd így holnap is, hiszen a hét első napjának estéjét szintén a legjobb dalokkal fogom indítani. Ott találkozunk. Hászalai Balást hallottátok, jó éjszakát!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a tiéd. Minek öröment?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjétek el élni.
2: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

annyira mar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bak elé.

Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.